Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is. Ticket, ticket, ride, ride, ride, ticket, ticket, ticket, ride, ride, ticket, ticket, ticket,

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: life!
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: ez még mindig a Super DJ.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hello, this is Radio T.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hát bizony, így van. Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót! 2026, 9.-25-ét írjuk, gyerekek! Egy gyönyörű szép vasárnap délelőtt éve tettünk. Az időjósok ugye azt jósolták, hogy innentől egy kicsit jobb idő lesz. Kezdődik a vénasszonyok nyara. Én DJ Csabi vagyok. És köszöntök még egyszer mindenkit. Ez pedig a zenei kavalkár itt a Super DJ Rádión. Tudjátok, minden vasárnap várlak benneteket. Minden, ami stáger, és az is, ami nem. Egy jó kis depes mód. Nem fúzió remixével hallhatjátok itt a Super DJ Rádión. Várjál számunk továbbra is él. 20-30-70-45-95-995-ös, ide lehet írni. Oldalapunk címe www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, emlékeket ébresztünk. Tehát a 24 órájában csak tektek zenélünk.

És hát bizony nekem is egy kicsit mondhatni rövid volt az éjszaka. Tegnapi buli után gyorsan összepakoltam a cuccot, a felekint az autóban. Nem, a műsor után bepakolok én is.

És hát tudjátok, hogy ilyenkor szoktuk, hogy még nem csapunk bele a beef jemekbe, hogy mindenki elő tudjon készülni a vasárnapi ebédfőzéshez, ami persze legyen nagyon-nagyon finom. Mindenkinek jó készülés és jó zenehallgatást kívánok, akik úton vannak, pedig vigyázzanak magukra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. És persze ne feledkezzünk el azokról se, akik ugye dolgoznak, mert van, akik ilyenkor is dolgoznak, ugye. Nekik is kitartást a melóban, hallgassátok a Super DJ Rádiót. És akkor nézzünk egy kis fájbert, ki volt a leggyorsabb lovász, Karcsi. Hello Kareszka, kivel ma hajnalban kontaktoltunk, ugye? Azt hitte nekünk előadó Csabi király, szép vasárnap reggelit kívánok, sok kávéval és jó adást. Hát köszönöm szépen, Kareszkám. Nekem már be volt kötve infúzióba reggel. Nagypacsi, érezd jól magad.

Depeche Mode után megyünk is tovább. San Paul-al közreműködött még Shakira és az öreg kopasz szemüveges, tudjátok, Pitbull Terrier.

másodpercre remélem mindenki rázza a rongyot. Itt van velünk kedves Pelle Sándor is, hello Sanyikám. Azt itt nekem, szia Csabi vezér. Köszönöm. Ez komoly kezdés, people and people. Köszönöm Sándor, érezd jó magad.

És akinél rotyog, az meg pirítson alá. Kérdezik a Zangman és a Doander egy Flutreg a mixben 95-ből. Isten imádjuk a 90-es éveket. Ez a Super DJ Rádió.

És itt van velünk kedves Kelemen Tobi és családja. Hello, hello, Tomikám, sziasztok! Nagy puszülelés nektek! Hello, Csubi király, üdv a családnak és minden hallgatónak innen Ugodról. Látom és hallom, túléltel a bulit. Jól sikerült? Várom, hogy te csinálsz bulit, az csak jól lehet. Köszönöm szépen, kedves Tomikám! Hát mondhatom, igen. Hajnal 4-re sikerült is hazaérnem. A gyerekek, csak ez a pakolás ne lenne. Azt mondták, hogy nagyon jó érezték magukat. Sőt, találkoztam egy régi-régi osztálytársammal, képzeljétek meg, az anyukájával elsírta magát. Annyira cuki volt. Imádtam őket. Köszönöm szépen, Tomikám, érezzétek jó magatokat.

bizony ezt is sokat énekeltük a diszkóba, ugye? És még talán most is. Come on! Come on, szuperek, come on! Lesz, akik bográcsoznak, hát gyerekek, mit is mondja, kinézek az ablakon. Gyönyörű, szép. Jó idő van. Mindez is klappol, ugye? Remélem, majd én nem kell füvet nyírni. És itt van velünk kettes Bozóki László és Jászárok Szállásó. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Hello, Csabi, hello, szuperek. Ragyogon süt a nap, Jászárok Szálláson, szuper lesz a hangulat. Mert itt van a zenei kavalkád Csabival. Köszönöm szépen. Aki ma is belecsap a lecsóba, vagy a paprikás krumpliba, ugye? Egészen 13 óráig. Bozóki László, Jászárok Szállásó, Lacikám. Köszönöm szépen neked. Úrát majd meglátjuk. Hogy bírom itt a táncikálást.

kedves hallgatók, szeretném megragadni az alkalmat, és nagyon nagy köszönetet mondani nektek, illetve kedves kollégáimnak, és persze sok szervezési magyaros iminek, főadminunknak, a tegnapi Magyar Zenei Napot meg tudtuk rendezni itt a Super DJ Rádió. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igyekszünk majd nektek hozni. Nem is minden hónapban, minden második vagy harmadik hónapban. Köszönjük még egyszer nektek, hatalmas pacsi!

zenét én csak úgy nevezem, a lazító zene. Jó kis delegation. Elloptam Dokitól. Really is love. Na figyelj, szuper akkor. Adjunk neki. Emlékszem, mikor Doki megmutatta ezt a zenét Jakab szálláson, a Super DJ Rádió találkozón, annyira meg.

mert a zene mindenre is jó. De jó ám. Legyen az főzés, vagy autózás, bánat vagy öröm,

Itt van velünk kedves Encsike, akivel ismét nem csalódtam a kis regényével. Szia drága DJ Csabi, sziasztok, szuperek! Encsike jelléti pipa. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves SDL hallgatónak. Kicsit azért fáradt a hangot, Csabi. Na igen. Remélem jó telt a tegnapi buli. Itt az SDL fantasztikus volt. Gratulálok mindenkinek, srácok! Iszonyat nagyot mentetek. Én hajnalig itt voltam, Bagoly úr elbújt az odójában. Jó adást kívánok neked is! És sok hallgatót pusztjuk el, Encsike, nagyon szépen köszönöm! A kis huncut. Remélem már meggyógyultál.

És itt van velünk Gyuri Zoltán is. Hello, hello, Zolikám, nagy pocsi nektek. Szép jó reggel, Csabi. Illetve azt hitt a Csabinak, jó munkát így vasárnap dél. Köszönöm szépen, Zolikám, neked is, hogy épp dolgozol, vagy ha főzöl.

Kedves Tovász Karesz pedig azt írja, én is benn vagyok melózni 5-től 6-ig. Ilyen kareszkám együtt keltem veled, ugye? 3 kávét túl vagyok már. Vigyázz magadra, és kitartást neked a melóban. Illetve akarom mondani, én nem keltem, még se feküdtem. Itt van velünk, kedves Zsuzsi is. Hello, hello, Zsuzsi, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt írta nekem, Isten éltesse Molnár papát. Boldog születésnapot kívánnak unokái, Szénia, Kálmán és Tamás. A Zsuzsikán fogadjátok. Születésnapi üdvözletünket a Super DJ Rádió stábjától. Boldog-boldog szülinapot. Molnár papinak akkor következő zene szóljon neki. Ez pedig nem lesz más. Egy igazi klasszikus zene. Majdnem olyan jó, mint ez. Majd eldöntitek. Figyelj!

ismételten Vibrator, itt van minket a Strong Richie Brooklyn királyunk. Hello, hello, Richikém, sziasztok! Szia Csabi, jó hétvégét mindenkinek, fiamnak küldenék egy számot, beszázáshoz köszönöm! Kedves Richikém, akkor következő szóljon nektek! És görbüljön, görbüljön a bot vége! Nagy pacsi nektek!

és ismételten Vibe-ezer, itt van velünk kedves Kaszab Timi is felébredt. Hello, hello Timi. Szia Drága Csabi, üdvözlet minden kedves hallgatónak. Ma gulyás leves lesz. Rántott har, rizibizi. Kedves Timi, ki az nagyon finom, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Főzés közben lehet ám licálni, tudod? Főleg a következő zenére,

0: kis papparabapparabba. Ibiza Latin Club Big Sven, figyelj! Mindenkinek egy nagy adag jó kedvet kívánok a mai napra.
1: Super DJ Rádió.

És itt van velünk kedves Kokó Kovács László is. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia Csabikám, ezek a lightos zenék kellenek pont a másnapos pofámnak. Tegnap Nemes Nádudvar a Bornapokon. Demény tribün volt. Rommá ittam magam. Lacikám, egészségedre. Gyűrűcsírtó rittá, remélem. Pacsi neked.

És itt van velünk kedves Ladás Szabi is. A Lada legyen velünk, ugye Szabikám. Sziasztok. Nem sütötte szét a bot mindenkinek, Isten hozott Csabi. Autótakarítással teli nap van ma. Hát Szabikám, nekem is megkérem a Hondit. Utazás benne neked legyen szép. Csillogjon, mint Salamon töke. Nagypacsi!

És itt van velünk, megtisztel bennünket, kedves Pútyán Lajos is. Hello, hello, Lajoskám, sziasztok, üdvözletem nektek. Kellemes szép délelőtt, DJ Csabi, nagyon szépen köszönöm, Lajoskám, neked is hasonló jókat kívánok.

figyelj, megyünk tovább. Jöjjön egy 2026-os zene. Itt a Super DJ Rádió. Nem csak emlékeket ébreszt, hanem viszont teremt is.

És itt van velünk kedves Zoli is. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Hello Csabi király, hello szuperek, kellemes vasárnap délőtöt kívánok mindenkinek. Csabi, most akkor sütve zenész, vagy zenéve sütsz? Zoli Fehérváros. Zolikám, mindenhogy is már. Köszönöm. Hát ez nagy volt. Láttad a pajó sütőbet, ugye?

Kedves Pelle Sándor pedig azt írja nekem, vezérem egy Transvision John Wall remixben, biztos vagyok benne, hogy a rakott krumpli hamarabb lesz kész. Tőle hajrá, szuperek, puszi, pacsi! Ez kedves Sándor!

akkor vissza az időgép 1999-ben. Én hozzák az elnök úr, ritka halott zene tőle. Give I Let You Love.

ismét Fiber üzenet kedves Encsikétől. Azt hitte, ó, je, igen, jobb vagyok, mint újkoromban remekű köztcsike. Nagyon helyes. És azt hitte, Júj Csabi, ezt küldöm sok szeretettel, puszimmal, öleléssel Évinek, hiszen tudom, hogy imádja ezt a dalt. Ezt a hónapon Earth, Wind & Fire, szeptember. Hát akkor küldjük oda parádó útára. Kedves Lakner Évinek is, Dokesznak. Milyen hallgatják a műsort. Várj, jó ismerem, akkor dolgozik. Mindig dolgozik ez az ember, gyerekek.

itt van velünk kedves Bandesz is, a heggesztő csorvásó, hello hello Bandeszkám, sziasztok! Szia Csabi, vagy ez heggesztő jelen. Szuper hétvégét kívánok neked is minden hallgatónak, kedves Bandeszkám, hasonló jókat. Egy nagy hatalmas pacsi. Remélem nem dolgozol. Ha igen, akkor kitartás benne. Itt van velünk a kis gifes küldős, Mazsika. Szia-szia, Mazsi. Szia, Csabi, szép napot, szuper adást kívánok neked. Köszönöm szépen. Neked meg szuper napot.

Őszinte vagyok, nem hapi. Elbújhat mögöttem a többi pali. De kapcsolat az nem kell, szeretlek egy napi. Nem bírnám én mellette, csak egy adabi. Megsérült a lelkem, de a vérem szaki. Rajtam eldozottatok.

0: Tudom, kedves hallgatók, erre a zenére most az jutott eszembe, erre a szövegről, hogy tudjátok, amikor először találkozik a leendő férj az anyóssal, meg az apóssal. Hát, gyerekek! Ismeritek ezt az érzést?
1: Na gyere kislány, tudjunk valamit, nehéz eset vagy, azt mondta valaki.
0: Most se tudod, hogy milyen rendezvényen vagy, ugye?

Kelemen kabátban maradjatok, gyerekek! Zoli pedig azt hitte, bizony láttam komment.

Jó kis Táksi és Bundar ébresztő zene, gyere velem! Kedves Veronika pedig azt írja nekünk, szia Csabi, így káposzta töltés előtt, szeretek én egy UFO-sztól egy álmot, hogy jobban menjen a munka, küldeném páromnak, Kovalik öcsinek, Vajkóciaknak, Stefánnak, Skóciába. További szép a sáda volt mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Veronika! Megnézem kérésedet! Zene a füleimnek, Gyuri hangja, tudod?

És ismételten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Satyi. Hello, hello Satyikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Öleli is Csabim. Satyi vagyok Ágas Egyházáról. Rántott húsos maláta szörpös vasárnapot kívánok. Ez igen mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont nektek is. Szeretek kérni a Masterboytól Feel the Fire című zenéjét. Pacsi, köszönöm szépen, kedves Satyikám, megnézem kérésedet. Én a BPM-ek is pont ide passzolnak ez a zenéhez. Masterboyt meg nagyon szeretjük.

Kedves Enzsike pedig azt írja, jesszusom, ez a hang nálam is jöhet, bármikor imádom Gyuri hangját, bárhol, bármikor, minden drága Csabi. Köszönjük a hallgatónak, aki kérte, Puszcsika Veronika. Köszönjük szépen, Enzsike. Hát nálam általában ugye mindig megy a groove house.

Kedves hallgatók, így 10 óra 53 perc táján majd, amit hallhatjátok már, egy kicsit emelt BPM-en vagyunk. Ha tudjátok, egyszer lent, egyszer fent, egyszer középen. Jó, nem a kamaszutrát soroltam el. Rossz az, aki rosszra gondol, ugye?

kedves Vasi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Cuki kislány küldött nekem, táncol. Itt állom így is, úgy is. Mi meg iszáljuk tovább. Folytatásban még egy kis Eurodance.

Hogyhatnám egyszerűen ennyi, Matrix, és akkor ennyi feel it. Itt a Super DJ Rádió DJ Csabival, a zenei kavalkádban.

és ismételten Viber üzenet, kedves Bolóki László üzenete. Már szeptember közepén befejeztük az árusítást, így van időm hallgatni a zenei kavalkádot. Tegnap sajnos nem volt időm veletek tartani a zenei napon, nagyon sajnálom, de legközelebb bepótolom. Lacikám, én rögzítettem a műsort, majd fel fogom tölteni a többivel együtt, mindig csúszásban vagyok ezzel, gyerekek. Hát tudjátok, az idő. Nagy pacsi, Lacikám.

bennünket, és Budai Zoltán is. Hello, hello, Zolikám, sziasztok! Itt van velünk Budai Zoli, azt írja nekünk, mi mindig jelen. Szeretik én egy 24/7 zenét, ha meg lesz, remélem lesz túl óra. Köszönöm szépen, kedves Zolikám! Meg kialakult, tudod, mint púpos gyerek a pés alatt. Köszönöm szépen neked! Jaj, de szeressem a 24/7-t is! Köszönöm a kéréseteket! Right now, not late against evil behavior. Trip down under, that's what I provide them. Mind gone.

0: for the night in the lyrical wavelength.
1: És egy újabb árvízen, kedves Kassza Timitől. Azt kérdezi tőlem, hogy lesz-e túlóra. Hát Timikém, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok most ma veletek maradni, csak 12 óráig. Mondom őszintén, gyerekek, egy picit fáradt vagyok. De köszönöm szépen neked.

kokettes Budai Zoltánnak 24/7, és Leave Me Alone. Kedves Sándor pedig azt írja, vezérem, egy kis lötyögős Bobby Summer Jabba Jabba, bocsi kapitányom, Sanyikám. Egy kicsit később lötyögünk, ha nem bánod, mert elalszok.

ismételten vibe üzenet kedves Veronikától. Köszi Jobi, szuper vagy. Szívesen Encsike. Mi is nagyon szeressük a Groove House, kaptam egy képet is gyerekek. Hát nagyon jó néz ki, kedves Veronika, jó étvágyat kívánok hozzá. Hát az tuti finom lehet. Folyik a nyálam a mikrofonba már megint.

És itt van velünk kedves Varga József és kedves Mária. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek. Hello, hello, Kóta jelen. Jó reggelt kívánok, barátom. Puli után 5-kor jöttünk haza. Hát én egy kicsit előbb, egy órával. Nagy pacsi nektek, vigyázzatok magatokra.

Bizony, bizony. Nem csodás és nem ámítás. Ő bizony Frogban. Featuring John Kelgen és Virgil Self Mirage. Zenefüleimnek.

ismét Driver üzenet. Itt van velünk kedves Ichi Szórádról is párja Hudi. Hello, hello, sziasztok, nagy puszi elé is nektek. Hudikám, jót főzöl, mesélj! Ichinek meg kitartása dolgozik.

tudom, kedves hallgatók, ti hogy vagytok vele? Nekem ez zene nagyon libabőrös. Szerintem majd a következő is az lesz. Itt van velünk kedves Csabi, Duszám, hello, hello Csabikám, sziasztok! Szia DJ Csabi, kedves Duszám, nagyon királyú nyomod, nagyon szépen köszönöm, Székesfehérvár jelen, éppen bringát szerelek, ha esetleg ez Stamp Rhythm in the Dance-re beleférne, az nagyon jó lenne, hát ott hallják a szomszédok, bizony gyerekek, nem felejtettétek el felvenni a hangerőt, ugye? A szomszéd is úgy érezze magát. Csak a mennyezet megdereperezzen, aztán mehetünk a Jenőnéhez.

A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu

ismételten vibe üzenet, kedves Gyuri Zoltán pedig azt írja nekünk, Csabi, jók a zenék vasárnap délőtt, hogy kevered a zenéket. Köszönöm szépen, Zolikám! Nagyon megtisztelő vagy, hát igyekszek. Még bennem van a tennapi lendület, úgyhogy vigyázz!

és itt van velünk Szólázó, kedves Ücsi párja Hudi. Hello, hello, Hudikám, sziasztok! Szóláda szeretnék, Szólád jelen azt írta, szeretnék egy számot Ücsinek, rád bízom legalább 160 BPM-en, nem dolgozik, sepel-teper a konyhába. Hát akkor most te vagy a kukta, nem, Andiskám? Imádás!

is fitettem Vibe üzenet, kedves Sotyitól. Még ott is áll a sző, ahol nem kéne. Csacsikál, köldöködnek szösszösz a vendége, tudod? Na pirítsunk neki oda, figyelj!

jó kis transmission. Egy kérés volt még a műsor elején. De szeressem. Itt van velünk kettős Pálinkás András is. Szia, szia Andriskám, üdvözöllek benneteket. Sziasztok, szuperek. Kellemes időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. És lemezlovastan köszönjük szépen a stáb nevében is. Hiszen ma is lesz még időműsor, tudjátok, utána 15 órától jön hozzátok DJ Surci, 18 órától érkezik Zsolti, és 80-as évek zenével. Napot pedig kettős Lyman zárja 20-tól. Csatok velünk. Utána meg szerintem óje, Mr. beugrik hozzátok. Az eredeti, originál, Svédországból. Majd kiderül.

kaptam pálinkát Sandástól. Négy képet, gyerekek. Andiskám, nagyon-nagyon jól nézek ki, ezek nem tudom micsorák. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. És itt van velünk kedves Majtika is. Szia-szia Majtika, üdvözöllek benneteket. Imádtam a filmet, betépve a cím. Így van. Tudod, mikor tépünk be? Mikor sok fagyit eszünk. Üdv mindenkinek, Pacsi, Majtika.

ülköntösben. Hyper Tropi. Úgy bizony még nem kell a pulóver. Zenét megalkott a DJ Red Fire, a vörös ötös.

Kedves Zoli pedig csak azt írja nekünk, csak annyit érnék, Scooter Fire. Zolikám, tudod, HVVX-el soha nem adjuk ki. Gyerekek, tegnap találkoztam egy volt munkatársammal. Esküszöm, kiköpött H.V. Baxter, ott karaokézott mellettem. Igaz, hogy a szöveget nem tudta. De király csávó.

Kedvesokat okuljátok a főzése, remélem rotyog, minden is, fecsek a húsleves. Kedves Burai Zoli pedig azt írja, Csabi mi mindig, egy fantasztikus délelőtt, de megy csak így tovább Csabi király, köszönöm szépen kedves Zolikám. Ilyenkor buli után ugye még megragad az emberbe a lendület. Tudjátok, mint hogy Zoltán Erika is énekli. Nem tudom, mi van velem. Jöhetne a BPM-e.

0: Tehát, hogy Angyike pedig azt írja, én is azt mondom, drága Csabi, kávé, de már az energia megvan, csak a számok tévednek picit. 54-1, nagyon jók a zenék. És még annyit írt, kedves Encsike, ója, Elkeken, Transvision. Bárki is kérte, trup neki érte. Encsikének a legnagyobb kedvence. De az meg az én kedvencem, figyelj!
1: Switch off the light and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Fire!
0: Na akkor palfisokat elő, rántott húsokat megfordítani, ízelő bimbokat táncra peldíteni, gyerekek. Utáris a fire!

0: Chili Bow, Chili Bow. Remélem, Encsik, ezt jól mondtam. Bocsáss meg, nem tanultam angolt, én magyar vagyok. Ekkorát hibázni, gyerekek.
1: One, two, three, fire!
0: Kedves Pelle Sándor pedig azt írja, szólt egy ikonikus zenéje, imádás Lizád. Jaj, de jó trekkek mennek, köszönöm szépen, hadvezérém, imádlak. Tanyikám, köszönöm szépen. Kedves Veronika pedig azt írja, én meg csak annyit, hogy Scooter Freehand. Kedves Veronika, most nem az fog következni. De a barátok is fontosak, így van, jól mondod. Érkezik hozzánk egy jó kis zene. Címe pedig nem lesz más, mint a Rave. From Outer Space. Egy előkos MX-ben. Mert ez Scooter. Soha nem elég.

is ismételten vibe-őzed, itt van velünket a Schwabek Zoltán. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Hello, Csabi, szép hétvégét mindenkinek. Apagyról ponyvát rakunk. Pilagóriára. Köszönjük szépen, kedves Zolikám, hát kitartás nektek benne. És legyen szép. Nagyon jó néz ki. Nagy pacsi nektek.

És itt van velünk kedves Mónika is. Szia, szia Mónika, üdvözletem nektek. Szia Csabi, köszönjük ezt a változatos zenei kavalkádot. Szuper vagy, mint mindig. Csak így tovább, köszönöm szépen. Üdv minden hallgatónak, főleg a Vajkóczi Magnak és az én drága családkámnak. Mi most éppen rokon látogatásos hétvégén után úton vagyunk haza, és természetesen a Super DJ Rádiót hallgatjuk. Köszönjük szépen, kedves Mónika, nagyon kedvesek vagytok. Vigyázzatok magatokra az úton. Jó zenehallgatás, jó szórakozás nektek.

0: akkor most jöjjön az a bizonyos kérés Kuditól Ilcsinek, nem 160 BPM ez gyerekek, hanem 180.
1: Most a Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Jöjjön a kis Toffos, egyik nagy kedvencem Happy Hardcore stílusban, Brüntjen és a Dun und ich. A németül is tudok.

És tudjátok, a fogalmakkal lehet ám dobolni, ha tekerjük meg. Kedves Fityesz pedig azt jön nekünk, hello, Fityeszkém, hello Csabi. Szuper a műsor, Csemő City jelen fülelőnk, király volt a tegnévi magyar napok, köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, mi is nektek, kedves Fityeszkém. Mindenkinek szép tapos időt kívánok és jó zenehallgatást. Szeretnék én egy Pacific Blue Sunrise-öt. Köszönöm szépen, csapas tovább, Csabi király. Köszönöm szépen, kedves Fityesz. Hát azon vagyok.

Kedve Zsuzsi újabbak tisztelő üzenete. Nagyon jó zenéket hoztál, mint mindig. Főzés közben hallgatlak. Zsuzsikám, köszönöm szépen, és finom legyen. Remélem, táncolsz is.

Akkor a kis szoffos után a folytatásba jön egy kis. Hogy mi is jön. Egy kis rock the jam.

remélem, kedves hallgatók, hogy finomak lesznek azok a bizonyos ételek. És a meló is majd hamarosan letelik. Persze, akik mennek délutára dolgozni, azonnak kitartást kívánok. Hát, tudjátok, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

A dátum egész pontosan 2026. június 28-a. Fernando Serena. Az a bizonyos kis csónakháza, figyelj!

ismételten vibe jönet kedves Sagyitól. Szeretnék kérni még egy zenét, Csabim. Get a cruise, last week hired. Kezdek el készülni, mint a vasárnapi ebéd. Csacikám, az egy nagyon-nagyon jó zene, de előtte mi maradunk egy kicsit. Egy évet visszamegyünk 2025 novemberében. Érkezik hozzánk egy új stílust, figyelj!

New DJ featuring Tina Safri. Így is segítettek egy Master Boy, hát akkor már nem lehet olyan rossz, ugye? Lavicsi Hotel. Na tekerjük meg még 12 óráig.

is itt van velünk, kedves Ládonyi Zsolt barátom is. Hello, Zsolikám, sziasztok! Kaptam egy gifet, gyerekek. Hát amúgy egy csávó, egy kisebb vajlinnak megfelelő kávé mennyiséget iszik. Itt egy kávé Csabi mellett a túlóra. Köszönöm szépen, Zsolcikám. Nem, sajnos nem tudok tovább maradni veletek. Ígérem nektek, hogy jövő héten megpróbálok valamikor beugrani hozzátok. Köszönöm szépen neked.

szerintem ahhoz képest, hogy 2026-ban készül, nem is lett olyan rossz zene. Így bizony-bizony érezni rajta, hogy DJ Clubbingben keze benne van. Nem is gyengén, ugye? Hogyha van egy kérés. Get the Cruise. És a Love is Lifting Higher. Jaj, de szeressem zene, gyerekek. Már megint pezseg a vérem. Akkor figyelj, szuper!

És hát bizony ugye, ez a zene is arról szól, így sok-sok zene a 90-es években, hát amiről is a rúzsaszín kötő, meg a szerelemről, ugye? Szerelmesek voltunk, mint a nagy ágyú. Hát én még most is. És bizony jó kimondani.

És ismételten Viber üzenet, kedves Futya Lajos üzenete. Szétemot kívánok tovább, és jó pihenés, Lajoskám. Köszönöm szépen, neked is hasonló jókat kívánok. És ez remélem, kedves hallgatók, hogy mindenki készen lett az ebéddel, finomokat főztetek, elértétek úti célotokat, épségben, egészségben, természetesen is többen hallgattátok ugye a Super DJ Rádiót. Hát ha tudjátok, tegyétek továbbra is ezt. Én kezdek hozzátok kollégáim, ezért adást ebben nem látok senkit beírva. Én 12 óráig maradok ma veletek. 15 órakor viszont érkezik hozzátok, hogy Spárhel tetejéről megküldi nektek. Megtölti a virtuális táncszer DJ Schulci kapitány. 18 órakor érkezik hozzátok Zsolti. Napot pedig kedves találmen fogja zárni. Tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Csak nektek zenélünk. Műsorokat pedig fel fogom tölteni a Super DJ Rádió kedvelék oldalára, ha még nem vagytok tagok, akkor lehet szólni barátok, ismerősnek, szerelmednek, akinek éppen szeretnél, és ezzel emeltnek a megosztásokat, megtalálhatjátok a műsorokat is. És van még egy olyan csoportunk, hogy Super DJ Rádió felvételek, amit is fel szoktuk tölteni, és a saját privát Facebook oldalon is megtalálhatjátok majd.

0: honlapunkon persze ne felejtjétek el, jobb felső sarok, főcsatornán Eurodance, Dance, napjaink zenéi, visszamegyek 3-4 évre, és persze a magyar csatornán se felejtsétek el hallgatni, élő műsorokat tovább is megtalálhatjátok a főcsatornánkon. És akkor most jöjjön hozzánk egy francia úriember, aki idén jelentette visszavonulását, mint Andy Attenberg. Ő pedig nem lesz már Tim John Wayne, de ennek címe More End of Feeling, ekkora zene ez is.
1: More than a feeling.
0: Már megír az a ideg.

0: emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: Ismét Viber üzenet kedvelt Gyuri Zoltán, pedig azt írja: Csabi, jó pén és jó munkát, jó zenélés után, köszönöm szépen. Egy kis kedves Zolikám.

a Zoli pedig azt írja Viberingen, köszi Csabiki, lesz a szuper két órát. Szép délután mindenkinek, Zolikám, nagyon szívesen. Vigyázzatok magatokat is, nagy pacsi nektek. Kedves Kaszab Timi pedig azt írja, most csak füleltem, kicsit el vagyok csúszva a házi meló alá, Timike nem is te lennél. Hatalmas ölelést neked.

Kedves Sogyipari Gasztúri Vibing, köszönjük Csabi nagy ölelést, nektek is Sogyikám, én köszönöm, hogy itt voltatok, megtiszteltetek bennünket. Kedves Mozsi is írja, köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, szép vasárnapot kívánok neked. Viszont kívánom én is, kedves Mozsikám, milyen finom lett a nyami is. Jó étvágyat hozzá majd, csodás hétvégét még a fennmaradó részéből. Encsike is írja, köszönöm szépen, drága DJ Csabi, szuper voltál, jó pihenés, pusztjuk Encsike, köszönöm szépen Encsike, angolt meg még majd tanulom, tudod.

Csáta elékezett az idő. Így Csabi, ennyi volt már a záró zenei tára. És hogy mivel is zárul? Hát az öreg szakállas bácsival, hogy én hívtam annak idején. Nem más, mint Brooklyn Bounce. És a Get Ready to Bounce, ilyen Rikál verzióban, na figyelj! Kedves Sovász Karcsi és Híre Csabi király, köszönjük a két óra fantasztikus zenét. Csabi király az méltó volt, jó pihenés. Valeszkám, te egy hatalmas ember vagy, köszönöm szépen neked. Nekik olyan szép órát kaptam tőle. Imádás, Karesz, vigyázz magadra, és telj el minél előbb, és jó pihenés neked! Kedves Bandesz is írja, szia Csabi, vigyázz magadra! Köszönöm, hogy itt voltál nekünk! Én köszönöm, Bandesz, hogy itt voltatok! Nagy pacsi nektek!

kedves Kelementó, mégis elbúcsúznak, köszönjük ezt a két órát. Ismét szuper volt, mi mindig jó pihenés. Tomikám, én meg nagyon szépen köszönöm. Aztán sok-sok ajándékot, amit hoztatok. Nekem kaptam egy új szőnyeget is. Azon is lehet majd táncolni, de még egyet nem merem lerakni. Köszönöm, Tomikám, jó pihenés, sziasztok! És kedves Béni is írja, szia kőkemény király! Szeretnék üzenni Erika barátomnak, hogy vasárnap is átjöjjön nekem segíteni, így áll Zsamó, köszi Béni! Bénikém nagy pacsi nektek! Persze Pankának is, hát őse feledjük már ki a sorból! Kedves Rogyi pedig azt írja, még nincs kész az ebéd, teljesen bízom benne, hogy finom lesz, köszönöm szépen. Kedves Rogyikám, az Autó DJ-ben is remek-remek zenék vannak, hallgassátok. Mindenkinek én is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni, ismételten ezt a kitüntető, hihetetlen megtisztelő figyelmet. És hát bizony elmondhatom, hogy nagyon-nagyon szuper éreztem magam veletek, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg kérést. Akinek nem sikerült teljesíteni, annak majd legközelebb műsorban befótolom, ígérem. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Jövő héten pedig szép új kellemesetet kívánok, munkába kitartást, erőt, egészséget. Vigyázzatok magatokra és legyetek jók, ha tudtok. Így Csabi voltam és leszek is még. Jövő hét vasárnap találkozunk, ha nem előbb. És persze ne felejtjétek el, kedves hallgatók, a BPM legyen veletek. Na is a Super DJ Rádió, amen. Sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen Sigel, oh yeah! Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez egy kis beugrós adás velem. Hirtelen felindulásból elkövetett két órás adás lesz. Nem is tudom, hogy miért álltam, megmondom őszintén. Mert hajt a vére az embernek azért. Lenne mit csinálnom igazából itthon is, de hát... ja. Miért ne? Hozok egy kis 90-es ízés, 2000-es évek trance zenét, jó kis ropogós vinilek,

hogy valóban szívesen veszem, és fel is olvasom nyilvánvaló, ahogy az szokott lenni, a jó diszlexiás módon. Igen, itt az eső zene, 1909.

Itt van önök Nagy Sándor, tudjátok, a hódító. Azt írja nekem, szia Simon, veressünk egy jó kis két órát, üdv mindenkinek és jó fülelést. Szia Sándor, jó kagylózást neked is. Itt van Budai Zoltán is, azt írja, csá, csubi, csá, Budai Zoli jelen, rapogjon, oh yeah. Így van, ratyog és rapog is. Bazsinál is a fű, hogy nézem, vagy valami ilyesmi készül, szia Bazsi. Jó kagylót oda is, és hát Lovász Károly. Karcsi barátom azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Micsoda kellemes meglepetés, beugrósodás, oh yeah.

Dance Energy érkezik, 1998 még mindig jön az Aquamarine. És szintén egy mini album 98-ból, a You Wanna Love Her. Szeretni akadod őt, hogyne, hogyne.

Ó, tudom már melyik ez a zene, mindig azt mondta nekem az én, hogy mondjam, hogy tanárom, aki erre tanított erre a kis bokelitezésre, vagy éppen minél keverékesre, ez az a zene, amikor

Már is érkezik a következő szám, 1997-et írunk, ha jól emlékszem egyébként. Így van, jött Neil & Kane, és nem csak a beatballal dobáloztak. A tengerparti labdázásnak annyi volt, amikor elkezdtünk valamiről beszélni. Talking about, oh yeah, itt a Szuperen.

megérkezett Encsike is, így hirtelen bele ordibálva a mikrofonba, hogy megérkezett. Majd ne ijedjen meg már senki, azt írjekem, szia! Hello, Encsi! Jó kagynózást neked is! Lovász Karcsi azt írja nekem, hogy na ezekre a zenékre lehet taposni a targoncára gázpedált. Hát csak óvatosan.

Jó, hát az elfogultság azért van. A Bazsi oldaláról azt mondja nekem, ezekkel a zenékkel határ. Na még egyszer, ezekkel a zenékkel hibátlan ez a műsor, és még el se kezdődött, érted? Tehát ez a harmadik zene, vagy hányadik, ja. De tudom.

Én csak egyet nem értek, amikor Bazsival viccelek, aztán többet nem soha életben nem fogok vele viccelni. Amikor viccelek vele, akkor azt mondja nekem bunkó, érted? Hát tudod mit, Bazsi? Viccelj veled a bárat a jövőben. Ha! És hát ugye szoktam mondani, hogy nem én vagyok a Wurlitzer. Bár lehet tőlem kérni, csak ugye nem, éppen nem szoktam teljesíteni, úgyhogy egy Paul Van Dyke jó kis binary finally nem lesz. Például az se lesz.

így, ahogy mondja. Lovász Karcsi, barátom, akkor ez Zoltán Erika lesz. Így van, pont azt kaptam elő. Egy Zoltán Erikát, a Madonna című szám, hát ja nem. Hanem még mindig maradunk 1996-ban, most nem vagyunk, kéne lejjebb menni az évek során, vagy az években. Úgyhogy jön egy kedvenc, mindenki nagy kedvence, jön a Szes, és az Encore on a Fa. Valami úgy kiabálja néni,

Na, aztán közben rájöttem, hogy ez az a zene, ami 134-től 138-ig változik, mármint BPM-ben, köztesen mozog folyamatosan, most éppen 134-ről fölugrik 136-ra, majd vissza 134-re, mert amikor elindul megint a tü-tü-tü-tü-tü-tü, az megint 138-ig fővágja magát. Úgyhogy ember legyen a talpán, aki ezt bármire is rákeveri, illetve rákever bármit is, hát meg fogjuk látni, hogy ez most hogy jön nekem össze. Ilyen műzé lesz a... Nagyon fincsi. Itt van velünk a pálcika ember. Csak egy fényképet küldött, hogy ő a kocsiba hallgatja bizony az adást. Ilyenkor kell padlózni, nem csak az autót, hanem a hangerőt is, Robi. Csók nektek! Itt a következő zene, jön Evan McGregor. Egyenesen a Trainspotting első című filmből. Lehet azt mondani, hogy a földcímzene. Válasz egy életet. Choose life!

Győri Adrián is küldött egy képet. Ő is a kocsiból. Azt írja, olyat én is tudok. Hello Adrián. Csavart föl. És válaszja őt, majd mindjárt elmondja, hogy hogyan is tedd azt. Választ az életet, választ munkát, karriert, családot, vagy egy baszott nagy tévét, mosógépet, kocsikat, vagy éppen CD lejátszót. Nem folytatom, úgyis elmondja mindjárt Evan McGregor, vagy Evan McGregor, hogy miről is szól ez a dolog. Egy a lényeg, choose your future, choose your life.

Future. Oh yeah. Vagy Boom, yeah. Aztán Doki szokta mondani, hogy hú, mit találtam. A következő zene. Ha már kiválasztottuk az illetőket, akkor megyünk tovább. 1998. És most meg nem mondom nektek, hogy mikor jött maga a film. A Braveheart című film. Mel Gibsonnal a főszerepben. Egy a lényeg, hogy hát lehet azt mondani, hogy a film zenéje, de mégsem. Vagy igen, de nem. 1998 jön DJ Shekin and Friends és a No Man's Land. Ének nélkül egy gyönyörű szép skótdudás, a pipák.

Igen, a rettenthetetlen. Na még egyszer, rettenthetetlen. 1995, Encsike megoldotta, akkor szóljon neki ez a gyönyörű tudaszóló. Jaj. Na jó, pánzsép. Furulja. Egyébként nekem erről mindig David Belfleur utazásai jönnek le. Mármint az a zene. Az a sorozat, vagy... Igen, sorozat volt. Várj, az megvan nekem. Na, mindjárt rákeresünk.

ezek a dudákról. Figyelj, én csak azt mondja, két dudás egy csárdában, majd Surci, aki van olyan kedves és írogat nekem a háttérbe, azt mondja, a nagy dudásnak a duda.

kattanunk is rá a következő zenére. 1999-ben ugrunk. Jön a Chant, azaz Giuseppe Trocköli. És a Sweet Images. És ez is bizony. Egy Shakin' and Friends remix.

úgy vagyok vele, hogy szerintem a következőt csak hogy elindítom, ráindítom. Hát úgy szép, hogyha az elejétől pörög. Megtaláltam. A pasi szerezte meg nekem. Mindig kerestem. Gyerekként imádtam David Belfour utazásai című sorozatot. És imádtam annak a sorozatnak a betétjét, mármint a film zenéjét. És hát, ja, végre lehet azt mondani, hogy sikerült megszereznem. Igazából persze, hogy nem az eredeti verzió jön. Hanem egy 1996-os. A Skót felföldön játszódó sorozat. És hogy miről szól már, tényleg nem tudom. De egy biztos, hogy a zenéje iszonyat jó volt, úgyhogy most jöjjön ez, egy ilyen kis dreameres változatban.

leszedjük a szözt, ugyanis lemostam a lemezt, és ilyenkor mindig így beleragad mindenféle izé. Mindjárt visszarakom. Hát valahogy így néz ki, amikor le kell szedni a szözt, mert felénél tart a lemez, majd a másik felét már talán nem kell leszedni. Boom!

utalunk rá az 1999-es Relation, mármint az előadó lesz a Relation. És a Pure Friction. Egy kicsit nehezen emészthető, na még egyszer hülye gyerek, szóval egy kicsit nehezen emészthető progresszív transz érkezik.

szegény gyerekek, én meg vagyok elégedve. Budai Zoltán azt mondja nekem, hogy na ez nem észlető ez. Vannak igazán jó részek benne. Szerintem is ilyen kis fincsi. Nem tudom, hogy Pútyán Lajos felolvastam-e már, de itt van velünk Pútyán Lajos, és annyit írkelem a szép vasárnapot. Vasárnapi délután, te DJ Simon. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy. Tarts velem. Jó kajlózást neked is.

akkor megint ilyen dokissal, hogy mit találtam megint. És tényleg mit találtam megint? 1996. Hogy pontosan az album most mikor jelent meg, Robert Miles albumja, jövő már nem lehet velünk. Sajnos. Az úriember viszont csodálatos zenéket alkotott. Most a Children, ott a Children, a One and One, tényleg a One and One, na mindegy, ezt majd egyszer. Viszont én most inkább egy besét dobok föl tőle. Szóval jön Robert Miles 1996-os Finchi zenéje, a Fable, azaz a Bese.

szintén egy egyszerű zene után egy még nehezebb zene jön. Megint egy Progressive Trends 2000-ből egészen pontosan, amikor már úgy voltunk vele, hogy a Bonsai Records nem nagyon tud meglepni mi bennünket rave zenékkel, de hogy nem, átváltottak Trendsre, nagyon is amúgy is. Ők a Bonsai Trackek, azok mindig is egy kis inkább trendses vonalat képviselték, vagyis a nehezebbet, a progresszívet. Hát itt van az egyik Meridian nevű előadó, egyenesen Angliából érkezik egyébként maga a kiadó, tehát a Bonsai Records. Ez meg itt Lauren Christian George Veronez, azaz alias Meridian, és az Aria 99, a 99-es körzet. Oh yeah, itt a Soberen.

tanítom még egy kemény, hogy nehéz. Progressive Friends, szintén 2000-ből. Ez itt a Moon Runners, a Holdfutók. És a zene címe is ugyanez. A Holdfutók.

Na hát megint nem egy egyszerű keverés, és megint egy nem egyszerű zene jön. 2018-ba ugrunk, bár az eredeti verzió az nagyon korán megjelent már. Most hirtelen így nem fogok rákeresni, meg wikipédiázni. Jön Patrick Chardonnet feldolgozása. Aj. Majdnem meglett. Itt van nekünk Jean-Michel Jarre és az Oxygen.

Fél három elmúlt, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egy kis beugrós. Beugrós adás itt a Super DJ Rádion. Plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Viberünk, ezt ide lehet írni. Bárkinek bármi beugrik a kisagyába, azt írja le nekem, én meg felolvasom. Aztán nézem az adást, vagyis a műsor füzetet. 3 órától érkezik hozzátok DJ Schulze, hogy az mindig szokott lenni vasárnaponként. Egészen 6 óráig tolja a talpalával, ott majd 6 órától. Egészen 8 óráig Zsolti követi. Zsolti követi. Majd 8 óráton a szokásos záró akkordok live-ben jó voltából. Egészen ameddig bírja a csávó, nyomja majd. De ami biztos, 8-tól 10-ig itt lesz veletek, nektek a Super DJ Rádion. És ha már elég levegőt szippantottunk itt Jean-Michel Jarre jó voltából, vagy éppen Patrick Chardonnayt jó voltából, akkor menjünk tovább. És megyünk vissza arra a bizonyos Bonsai Trance Records, vagy Bonsai Trance Progressive lemezre, amit a Meridian pakolt ki nekünk egészen pontosan 2000-ben, ugyanis az a oldal még nem pörgött, az még viszont megint egy nagyon fincsi zene. Érjük el a csillagokat a Meridiannal. Reach for the stars. Oh yeah.

és hát kéne ismerni fel a felcsendülő akkordokat a háttérben. 1998-at írunk. És az Art of Trance elvitt bennünket Madagaszkárra. A kéményes Feri jó voltából, azaz Feri Kostén. Oh yeah, itt jön.

És ha már a kéményesi Ferinél járunk, az ott Feri Kosten. Nem lehet elmenni az mellett, hogy ő ilyen kis a Longside-nak mondják. Amikor éppen valami más néven jelentetett meg zenéket. És így volt ez a System F. És az Out?

Budai Zoli azt mondja, ez jó túlóra lesz. Simi. Nem lesz túlóra, mert háromkor jön Surci. És hát igen. Át kell, hogy adjam a terepet. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy szerintem még egy zenére lesz idő. Aztán egy kicsit előbb végzek. Végre nem mászok bele Surci arcába, mondjuk így. Mindig bele szoktam csusszanni a csávóba, de most kihagyjuk. Sőt, előbb abba hagyom. Elvileg. Aztán majd kiderül. Ugyanis az utolsó zenének, ami általában ilyen 8 perc szokott lenni, 2 perc fennmarad. Majd akkor tanulok esetleg 2 percig, ha a Surci nem jönne, de utolsó zenének, ha már egyszer Budai Zoltán kért tőlem egy Paul Van Dyke-ot, akkor jöjjön egy Paul Van Dyke, de nem az eredeti, mármint nem saját zenéje, hanem egy remixe. Méghozzá egy sejtről fog nekünk remixelni.

aztán ezt nem tudom olyan szépen énekelni, hogy a csávó, de a lényeg, hogy itt van például az a lemez, amit Bazsi kapta. Bazsi adta nekem, érted? Bazsi azt mondja, ennek ez nem jó. Úgyhogy ő nekem adta. Jön az Aha és a Silis.

leprög már érkezik is hozzátok. DJ Surci. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott ebbe a két órába. DJ Simon voltam, és maradok is, aztán majd jövő pénteken ismételten jövök. Na csácsumicse, sziasztok! Oh yeah!

kiderül, hogy valami csajról énekel itt, aha. Szelíz, vagy Szelízi. Most lepróbáljuk fordítani, ugye a sejtet jelent norvégül. Hogy van-e ilyen csajnév Norvégiába? Hát nem tudjuk. Egy biztos, főzni fogok. A menü nagyon kicsi lesz. Majd Surcinál meghallgatjátok. Most már tényleg befogtam. Csácsom is el.

certain.

a fantasztikus zenéket. www.superdjradio.hu. A Viber számunk pedig a +3 70 45 95 95. Sziasztok, kellemes vasárnap délután mindenkinek!

nyuszikák jól vannak, is megvannak, Puszcsika, Encsike, szia Encsike. Hát igen, a nyuszikák megvannak, 22-en vannak egészen pontosan, nem régetettem meg őket.

nekem. Ahogy. Ahogy. Ahogy, Boblecsek. Ahogy, ahogy. Akkor azért magasabb kicsit a hangod, mert kunyból vagy. Már jó adást üdvnéktek. Szia, Dávid. Remélem dolgozol, ahogy szoktad. Na figyelj, mindjárt mélyítek a hangomot. Figyelj csak. Na most milyen a hangom? Mélyebb?

Azért, azért. Elmondom nektek, hogy én ma délelőtt a főnökasszonyom férjének, vagy hát nem a férjének, hanem a jószágainak csináltam borjú etetőt.

túl méretese. A kamionosok kamionosa. Szia Tibi, hello! Hello Tibi asszonyom, ha nevét nem írtad meg. Kérdemes mostanapot nektek.

Benézzük 20-36-70, 45-95-95. Hello DJ Surci, hello barátom! Itt vagyok és kagylózom. Szép vasárnapot is. Jó adást, még 3 óra meló. És go haza! Lovász Károly! Hát kitartás neked, Karesz! Dolgozzál, keveset nem érhet, baleset, tudod? Jó munkát! Ja, tudom, jó munkát!

Ali barátom, a fizikusok fizikusa. Ali, késtem negyed órát, szígyeld magad. De nem aludtam el, és most irány főzni. Még nyomatod a jó zenéket. Igaz, nem csehül, hanem franciául. Ennyi, Jani, ennyi. Jani, jó főzést, mit főzöl? Jöhet a menüajánló.

feleségekkel, lájmos bokhagymás joghurtos szósszal. Na én ezt mikor fogom megkóstolni, Jani? Hogy tegyenek a kopaszok közé. Kukori bácsi, hallod, Kukori bácsi, tedd a kopaszok közé. Ez rohadt jól hangzik. Aztán a második

van velem Poli néni, az egyetlen háttértáncosom. Hello Poli néni! Itt Kóly van a Kossuth utcában. Aki erre jár egy kávéra, vendégem.

megtalálta, mit van a fáraó. Jó, csak hát Pitur az egy tacskó, más kategória. Egy moszkvai őrkutya.

napot nehezebben tudok, de a csiás köles puding elég sokszor van szóval arra mindenképpen a vendégem vagy. Nagyon szépen köszönöm, meg is fogom kóstolni. Majd viszek helyette neked nyuszit. Pörköltnek vagy valaminek esetleg.

tanuljuk a lemezeket. Itt Kunyban, a Kossuth utcában. Ahogy elnézem, nagyon jó világ van, macska a széken, összetekeredve alszik, a kutya fekszik az udvar közepén, napozik, a nyulak meg jól laknak, úgyhogy a ketrecben pihi van.

lehet azért, mert más a légkör. Mi hiányzik belőle? Mély, magas, közép? Mert ez egy másik mikrofon, ez egy dinamikus mikrofon. És ebbe közelről kell beszélni, és ha nem beszélek elég közelről, akkor nem lehet.

Kicsi Bobó, akitől ugye nem sikerült autogramot kérni, nem tudom, hogy miért. Ja, mert úgy sem volt valaki elmenni és kérni tőle autogramot.

És itt van, megérkezett a kamionosok kamionosa. Délegyházáról egyenesen a Kavicsbánya partjáról. Szia, Ildi! A szőke kamionos csaj. Hello, Ildi! De most jó, de sokan vagyunk, beszélek. Te meg írd meg, hogy kik azok a sokan.

egyelőre Simon. Az angolod és a mixelési technikát a héten csak... Hallod? Én magyarul töröm az angolt. Te meg svédül. Mert a tiédét tökéletes, azt hiszed. Drága Simon.

45 95 95. Ide lehet írni, és minden is beolvasásra kerül. Ja, meg a www.superdjradio.hu.

Alexandra, akinek a bográcsos kajához mi az? Nagyon jó étvágyat kívánok! Jövök persze az előtte lévő fotóhoz! Egészségetekre!

Na figyelj! Plusz 35, 70, 45, 49, 95. Szia! Szandi vagyok. Markazról. Pöri készül jelenleg vodkákkal. Köszi Hajnikám és Csabi a részvételt. Köszönjük a szuperzenéket!

indulni kell. Így gondolta Remixer is, és elment az égiekhez. Remixer, legyen neked könnyű a föld! Remixer mixében Somló Tamás is, indulnunk kell.

Fever számunk. Szia drágas DJ Surcika, költsük el szuper zenéket, jó pihenést majd utána. Remélem veled minden oké, és hallod, minden is. Majd utána, vagy mi van, vagy hol tartunk, várjál. Jó pihenést majd utána, remélem veled minden, igen. Gyönyörű szép estét kívánok neked. Ja, a kérdés, ha kiviszem a késeimet kedden délelőtt az éles sarokra, megéleled? Bocsika, puszika, encsike. De ezt úgy lehet megoldani, hogy kihoz az éles sarokra, elhozom magammal, a csonka imi, az esztergályos gyöngye, megéled.

szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten, ha esetleg meglátjátok a fehér trailert piros utánfutóval, tudjátok, integessetek. A Balaton környékén, Budapesten, Mordorban, azaz Miskolc, Mezőkövesd, Szarvas, Budapest.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként 18 órától egészen 20 óráig én vagyok veletek, és hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenéjét. Hát gyerekek, ezek a zenék, amiket most hoztam, olyanok, hogy hát nagyon-nagyon kár megszólalni és belebeszélni a zenékbe. Jelóval indítottam a műsort, és hát most pedig Patrick Kovlay hatalmas a zenéje szól, de hát ezt meg fogjuk hallgatni, mert egy olyan zenei élvezetet ad nekünk, hogy egyszerűen fergeteges. Hát először is engedjétek meg, hogy megköszönjem Surci barátunknak az előző műsort. Hát nagyon szépen köszönöm, jól éreztem magam a műsor alatt, jó zenéket hallottam, és hát ugye a kedvem is nagyon jó volt, köszi szépen. Gyerekek, azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberre, és írjatok nekünk. Mondhatnám a számot is azonnal egyébként, de majd mindjárt mondom. Közben Encsike már, ő volt az első, aki jelezte, hogy itt van, velünk van. Azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike már megint itt. Kinek örömére, kinek bánatára? Hát Encsike, én nem hiszem, hogy valakinek a bánatára lennél, inkább az örömére, nekem az örömömre. És hát ugye... Azt mondja, hogy gyönyörű, szép késő délután, kora estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, de puszcsika Encsike, mazsi csókoltatom. Hát átadom neki Encsike is, de az is lehet, hogy már át is adtam. Hát Encsike, köszönöm a jó kívánságot, és én meg neked kívánok egy nagyon-nagyon jó hallgatózást. És ugye pihenést is, jó pihenést is kívánok neked, de aztán Isa István barátunk is itt van velünk, sőt az egész család itt van velünk. Hát ők azt írják, hogy már vártunk, szia, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy örültök nekem, én is örülök nektek, mert tudom azt, hogy ti is értékelitek a jó zenéket, és hát nálatok buli van. Jó bulizást kívánok nektek, érezzétek jól magatokat, kapcsolódjatok ki. Ilyenkor ugye ki kell kapcsolódni, amikor buli van. Gyerekek, most egy kicsit hallgatok. Egy olyan zenét fogok nektek mutatni, amit azoknak tudok ajánlani, akik azt mondják magukról, hogy ők a retro zene szerelmesei és a white fülűek egyébként. Elmondom, Patrick Kovlay zenél nekünk, és a zene címe Lift Up. Hatalmas a muzsika, és hát itt ebben a zenében, vagyis inkább úgy mondom, hogy ennek a zenének a stílusa szinti pop, de mégis annyira energikus, hogy nagyon, és itt mondhatom, állíthatom, hogy zenében az energia.

És hát közben Imre Kolozsi Imi is írt nekem Messengeren, hogy ő itt van velem, és hát épp hallgatja a Super DJ Rádiót, és szép estét kívánt nekem. Hát Imi barátom, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, ugye is örülök, hogy itt vagy velem, és kívánok neked nagyon jó pihenést, és jó kikapcsolódást a Super DJ Rádióval, és természetesen a 80-as évek zenéjével. A következő zeném szintén egy hatalmas muzsika, a Twins együttes jön, és azt mondja, a Face to Face, Heart to Heart maxi verzióban. És hát ugye akkor már el is mondom nektek a Viber számunkat, 36 70 45 95 99.

Hát gyerekek, higgyétek el, hogy ezeket a zenéket soha nem fogjuk megunni. Ezt egyébként azoknak mondom, akik már a 80-as években is hallgatták a zenét, és ugye nem csak hallgatták, hanem értékelték. Közben Majoros Imi is van, itt van velünk, és azt írja, hogy vége van az edzésnek, és itt van velem. Hát Imi, kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást. És hát Messengeren még Gyula barátom is itt van, aki mindig itt van, és jelzi, hogy a buliban. Hát szia Gyula, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked. Aztán, ha megkérdezném tőletek, hogy van-e olyan esetleg, hogy csodavilág, hát a Rock IM együttes énekel róla, és azt mondja, azt tudja ajánlani, hogy repülj velem csodavilágba, megint egy hatalmas muzsika jön, és ezt a zenét már mutattam, és még fogom mutatni nektek.

gyerekek, jó tudni, hogy ez a zene a Rock EM együttestől nem csak az én kedvenc zeném, mert de egyébként nekem nagyon sok kedvenc zeném van, de Krisztina azt írta nekem, hogy pont az ő kedvenc zenéje szól, aminek én nagyon-nagyon örülök, és hát még azt írja, hogy szia Zsolti, pont az egyik kedvencem szól, Isten áldjon, hát nagyon szépen köszönöm az áldást. És hát ugye én is kívánom nektek, hogy rajtatok is legyen Isten áldása, és tényleg köszönöm, azért ettől jobbat nem lehet kívánni egy embernek, mint ugye az Isten áldását. Hát ez nagyon nagy dolog, gyerekek, és köszönöm szépen. Aztán a hegesztő barátunk, Bandesző is velünk van, és hát ugye ő is írja mindig, hogy jók a zenék, és még azt is írta, hogy jó volt az indítás, tehát ahogy kezdtem a műsort, Jelót hallottuk. Hát szia Bandi barátom, Bandez barátom a heggesztő, kívánok neked nagyon jó pihenés, bár írtad, hogy dolgozol, de én már azt mondom neked, hogy most már kezdjél pihenni, mert hát igencsak elment az idő fél hét, hát ilyenkor már pihenni kéne. Nos hát, Isa István barátunk pedig azt írja, hogy a rokonok, vagy így írja, most velem együtt hallgatnak téged a debreceni rokonaim. Hát, István barátom, én üdvözlöm a rokonaid, és azt mondom neked, hogy mondd meg nekik, hogy ne csak akkor hallgassák a Super DJ Rádiót, amikor nálad vannak, hanem Debrecenből is nyugodtan csatlakozzanak hozzánk, és mindig legyenek a Super DJ Rádióval, mert nálunk mindig nagyon-nagyon nagyon komoly zenék, és hát a leges, legjobb zenék itt szólnak. Most viszont vissza kell, hogy tekerjem a zenét az elejére. Kotó zenél nekünk, és hát még fog is zenélni Kotó nekünk.

gyerekek, az időben most nagyon-nagyon messzire megyünk. Egyébként Kotóval is már nagyon messzire mentem, 40 évet mentem vissza, de most még messzebbre megyek, à la carte. Az együttes neve Dr. Dr. Help me please. És hát gyerekek, az az igazság, hogy a 80-as években tényleg voltak nagyon jó zenék, de a 70-es évek végén is voltak olyan muzsikák, olyan együttesek, amiket nem szabad elfelejteni.

0: Hát gyerekek, akik a 80-as években hallgatták a zenét, vagy foglalkoztak zenével, azok tudják, hogy a szinti pop egyik nagy királya, ugye Kotó volt, a másik pedig Laserdance, és ezen felül még nagyon-nagyon sok együttes foglalkozott ezzel a műfajjal, a szinti poppal. És hát mi már Kotón túl vagyunk, sőt mi több, a múltkori vasárnapi adáson is volt Kotó, de Laserdance nem volt. Úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy Laserdance-től is mutatok zenét. Egy invázió jön tőlük, humanoid invázió, és hát ahogy mondtam, a Laserdance a porondon.
1: This is a humanoid invasion.

látom. Hát remélem, hogy te is őt, úgyhogy én már tudom, hogy Mazsi, te is azt fogod írni, hogy Encsikét csókoltatod, úgyhogy már Encsikének át is adtam. Nos, gyerekek, zenében őrület, és egy nem fogok most árulkodni. Egy meglepi zene következik mindazoknak, akik szeretik az energyt, a high energyt. Nagyon energikus lesz a továbbiakban is a muzsika.

Hát gyerekek, múltkor Mazsival beszélgettünk, és arról beszélgettünk, hogy olyan zenék szóltak, amik inkább pasiknak szóltak, ilyen keményebb 90-es évekből, Dream Day.

ezt a zenék szóltak, és ugye neki annyira ezek a zenék nem jönnek be, de azért meghallgatta a műsort, és én akkor azt mondtam neki, hogy fogok rá gondolni a következő adáson, és fogok játszani olyan zenét, amiről én tudom, hogy neki bejön. Hát maradok a 80-as éveknél, ez igaz, Joey Peters fog nekünk zenélni, és a zene címe Roses in Bloom, vagyis virágzó rózsák a zene címe, és Mazsinak mutatom, már csak azért is, hogy egy kicsit kedveskedjek Mazsinak.

Hát hölgyek és urak, közben Imi barátunknak egy olyan kérdése van, hogy nekem van-e Sissy Catch-től zeném, hát hogy ne lenne, sőt mi több, még dicsekedni is tudnék, annyi Sissy Catch zeném van. Vannak nagyon-nagyon sok feldolgozások, remixek, egybelegek, de én most olyan zenét fogok játszani, ami eredeti verzióban fog szólni. És hát mivel most én egymás után nagyon kellemes zenéket játszottam, ugye Bad Boys Blue, és hát ugye Lian Rosszal is az Örökké Fiatal című dalát játszottam, ugye ezek kellemesek voltak, akkor jöjjön Sissy Catch-től is egy meglepő zene, ami nagyon-nagyon kellemes.

Hát gyerekek, sajnos nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, viszont itt a háttérben azért beszélgetek egy-két hallgatóval, és egy olyan zenét szeretnék mutatni, ami talán még a Super DJ Rádion nem is szólt. Én biztos, hogy nem játszottam, egy nagyon régi előadó, egyébként ugye ma este minden előadó nagyon régi, a 80-as évekből jöttek ezek a zenék. Lévai Tibor, vagyis Tibor Lévai Gypsy Bubi című dalát szeretném nektek mutatni egy nagyon jó kis maxi verzióban. Amikor én ezt a zenét először hallottam, hát még nagyon gyerek voltam, és tessék elképzelni, hogy Walkman-nal mentem az utcán. Ugye fejhallgató vagy fülhallgató, teljesen mindegy. És amikor a zene elkezdődött, hát én úgy megijedtem, hogy azonnal a kerítéshez nézem, és azt mondtam, úristen, mi ez? Megijedtem nagyon, ahogy a zene kezdődik. Remélem, hogy ti nem fogtok megijedni. Hát figyeljünk csak, Lévai Tibor, tehát magyar származású zenész, mint ugye Ken László is, ugye ő is ott volt a toppon. Most én olyat mutatok nektek, remélem, hogy ismeritek a zenét, azoknak mondom ugye, akik már régen is hallgatták a zenét, a retro zene szerelmeseinek, ők már szerintem tudják, hogy ki fog jönni, és ugye mit fogunk hallani. Aki még esetleg nem ismerné Lévai Tibort, annak mondom, hogy ne ijedjen meg a zene elején.

Hát, hölgyek és urak, közben már Liveman jelezte, hogy ő már kész van. Hát én meg megköszönöm nektek, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. Ez a 80-as évek volt ugye, és hamarosan kedden jövök hozzátok és hozom a 90-es éveket, és a 90-es évekből is megpróbálok olyan zenéket hozni, amiket még nem játszottam, vagy már nagyon-nagyon régen hallottunk. Nos hát gyerekek, nem is tudom, hogy mit mondjak nektek, további jó szórakozást azoknak, akik még maradnak, és ugye, akik meg már mennek pihenni, azoknak nagyon jó pihenést kívánok. És hogy mi lesz az elköszönő zeném, egy meglepi zene, bár már nincs idő, hogy végigjátszam. Meglepi, de majdnem elmondtam, hogy az Desire következik. Ugye ezt a zenét is már nagyon-nagyon régen hallottuk. Sziasztok, további jót mindenkinek!

Hello főnök, mondod, mi küldtél? Nem látok semmit a Weberen. Van Weberünk is, lehet olvasni a Super EJ Rádiónak a honlapján. Az üzenet eltűnőek, főnök.

Akkor kezdjük Tömény Hands Up a Super DJ Rádion keresztül. www.superdjradio.hu, és ott lehet olvasni konkrétan Weber számunkat.

Ősre is szólnék, ide is gratulálok a fiadéknak. Igazi erdélyleg, az én ezt hiányzik ide is az anyországban.

ritkán olvasom, mert beolvasom, is a családnak, és főleg családfőnek, is a Istvánnak, és feleségének Máriának szeretnék gratulálni nagyfiúk házassága kötéséhez. Kívánok az ifjú párnak sok boldogságot, és mielőbb bi gyermek áldást, hogy az öröm szülők mielőbb nagyszülők legyenek, ilyen az ifjú pár. Puszika Encsike!

És a Istenek szívből köszönjük, és én is nagyon szívesen beolvasom az ilyeneket. Várjuk a gyermekáldást.

Anno volt egy parádé. Egy linkszos társam kint is volt rajta. Ők készítették ezt a számot. Megállózom nektek ide a Super DJ Rádióra, www.superdjradio.hu.

0: Quarantine Closed Out címe az, hogy Jesus World. Még egyszer.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Jesus World. Ennyi neki a címe.

0: Köszönöm szépen is a István elismeréseket. Véget ír a munka már a live-ben, munkatárban live-ben voltam itt a Super DJ Rádion keresztül. Legközelebb egy hét múlva leszek hallható.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Legközelebb egy hét múlva leszek hallható.

köszönöm szépen is a Istvánék. Na, akkor még egyszer szeretném mondani, gratulálok fiadéknak. Igazán nincs itt Baranyi Gábor. Köszönöm szépen, Zsika, itt voltál, szép jó éjszakát nektek is.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Yeah. Hyper, hyper.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

0: DJ Rádió. Kattanj rá!
1: Don't break my heart in two.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.